Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

the sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Jack to the sound of the underground.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: The person you've called is temporarily not available.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: DJ Radio. DJ Radio. A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: rádió. A webrádió csak neked zené.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Super DJ Radio.
1: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó délután kívánok, most 16 óra tudok veletek lenni. Remélem tívek velem lesztek valkális pénteken. Hozzuk egy étvége fantasztikus hangulatát, közben csuklók. Úgyhogy mindenkinek kellemetesen szép pénteket kívánok, itt a Boriszkát halljátok, és ez természetesen nem majd, mint a pénteki bakarét műsor. A Super DJ Rádióban sütik belekezdenénk, engedjük meg egy rövid szolgálati közleményt, Bődi Szabi barátomnak nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatónak a látogatást, és a rengeteg finomságot, a meglepetést, a jó kis beszélgetést, a rövid ideig legalább sikerült megint kicsit találkoznunk, úgyhogy előre is sok sikert kívánok neked.

Napos kosárlabda zeném, gumintud szám bizony. És a Istvánónak is kellem teszem jó délután kívánunk, köszönjük, hogy ő is itt van velünk. Tudtok ezt mondani, hogy törjük együtt Szilánkjaira a napot. Itt a Galeszkentjés, a Bambolé a folytatás.

És köszöngetünk, itt a szépen jöttök és kerültök elő, kedves hallgató. Igen, igen, örülök, látom mindenkinél beütött a hétvége. Ennyiga hét éppen ebben a pillanatban. Szia, kedves Boriska! Sziasztok, szuperek, itt vagyok ám én is, igaz, még úton, de hallgatsz, hogy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. Fussuk, Ennyiga, óvatosan az úton. Kijelöm is József úrnak is, jellemetesen szép délután kívánok. Borsos Olivér úrnak is. Ide jó ideje nem jelentkeztem, de itt vagyunk egyébként jelenleg éppen családi paprikás krumpli főzés füleléssel. Hát jó munkát kívánok, és persze finom falatokat. Látom ott az Evis, remélem a paprikás krumplival nem lesz benne ő, csak mint mondjuk fogyasztó. Na, Pater úrnak kellemes szétapot kívánok szintén. Jó rádiózás, minden szupernek, induljon a hétvégi musikálás Soproni Galiból. Na, a hűséges városból is üdvözlet, vagyis hát a városban. Bandesz úrnak is szétapot kívánok, hegesztőlegesen. Sorvásról üd neked és minden szuper hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Bandesz úr.

mondjuk egy kis móka mutatványok, különböző poénkodások. Persze nem kell komolyan venni, azért poén, persze. Na, Gazsi 2 év után szabadul a börtönből, otthon egy gyerekkel többet talál a kelleténél. Azért milyen érdekes, nem? Na jó, hát ez komény. Na, hát a puja honnan van, mondja Gazsi. Na, szerencsétlenség hozta a palóz, mondja asszonka. Hát amikor itt hagytál a sok gyerekkel pillér nélkül, annyira elkeseredtem. Kimentem a vasúthoz, rápeküdtem a sinekre. Ha na és tehetek én róla, hogy a bakcel hamarabb jött, mint a vonat. Hát akkor legalább már lesz egy mávos hozzátartozó, lehet innen utazni, nem? De a tanító néni kérdez az iskolában, na gyerekek, ki tud mesélni valami jó csintalanságot? Moriszk azt mondja, hogy hát nekem éjszaka lett egy kis testérem, gratulálok Moriszk, de hol volt a csintalanság? Hát én szúrtam ki az óvszert, na. És akkor egy kis állatmese, nyuszi, medve, varjú utaznak a repülőn, a varjú, ez milyen kontraproduktív, nem? Na, a varjú egyszerre csak odaszól a medvének. Hozzá nekem egy viszkit. Medve kimegy, visszajön a viszkivel, erre nyuszi és mondja, hozzá nekem is egy viszkit. Medve kimegy, viszont felszolgálja, varjú oda megy a medvéhez, megcsípi. Semmi reakció. Nyuszi oda megy, belerúg egyet. Megint semmi reakció, nyug is a medve. A varjú ráönti a viszkit a medve fejére. Medve nem érdeklődik elősen. Nyuszi elnyomja a medve kedvén a szivart, ne erre azért már föláll a medve, kinyitja az ajtót és kivágja mind a kettőt a repülőből. Zuhannak lefelé, mikor azt mondja a varjú. Majd Nyuszika, te tudsz repülni? Nem, hát akkor meg minek szemétkedsz a medvével a repülőn? Istenem, ez nagyon rossz. Ez egy kicsit fájdalmasan érintett most, bocsánat. Na, talk to you, és az előtt a folytatásban DJ Junior a remixben.

Házi úrnak is kellemes szézapot kívánok! Így ismételten csatlakozom a füllelő hallgatók táborába. Köszönjük szépen a kedvességet! És mindenkinek mondanám, bye, beszabog 0-70-45-95-995-ös, és természetesen van Boris Kár Csívó, rendezvények kapcsolatos 0-32-19-48-48.

van digitalizálva, ez egy nagyon kis digi-digi szenzor. Dehogy nem, na szóval. Nagyon pici morgás tényleg csak. Egyetlen egy rövid sutka még a mábos dologhoz, hogy a novella is tovább tudjon ugye folytatódni. Tegnap megkérdeztem, kivételesen találtam egy még bent levő pénztáros hölgyet, hogy na, az a vonat, ami tegnap a másik vágájára megy, ma hova fog menni, kérdeztem tőle tegnap, és nem tudta megmondani. Azt mondja, nem tudja, ide hármas van, kérem, mondom, minden ova hármas van, kérem, csak a múltkor ötösre jött. Honnan lehet tudni? Hát amikor majd beér odáig a vonat, akkor majd lehet látni. Ezt mondom. Én nagyon szeretem a hölgyeket, de csak egyet tudtam erre válaszolni, kösz a semmit.

üdvözlöm Vencsi Csabát is, aki hát egy klasszikus viccet osztott meg nekem. Időre előkerül ez a vicc, és én nagyon szeretem elmesélni, mert én a Hopitól hallottam, és talán egy picikét ide tudom nektek idézni, Hopi Gézát. Úgyhogy megpróbálom úgy, ahogy én emlékszem erről vissza, kedves Csabi, remélem, hogy tetszeni fog. Te haver, ezt ismered? Azt mondja Róka a farkasnak, verjük meg a nyulat. Nem már holnap megverjük. Hát de miért verjük? Hát, ha van rajta a sapka, akkor azért, ha még nincs rajta a sapka, akkor meg azért. Oda mennek a nyúlhoz, agyba a főbe verjük a nyulat, hát megint mondja Róka a farkasnak, hogy te. Verjük meg a nyulat. Hát én ott már megvertük. Hát ma is verjük. Hát ma mi verjük meg? Hát, kinek tőle cigarettát? Ha ad fűszőröset, akkor azért. Ha megad nem fűszőröset, akkor meg azért. Oda mennek a nyúlhoz, azt mondják neki. Te nyúl! Adj egy cigarettát. Én azt mondja a nyúl. Jó, de miért kértek? Hát fűszőrös vagy nem fűszőrös? Szóval nézd az anyja úristen, itt már megint nincsen rajta a sapka. És ugye... Ebben az a vicces, hogy van itt egy kis politikai történet száll az 56-os évből. Ellenben kicsikét a mostani időszakra is talán egy picikét hajaszhat benne valami, és nagyon sokáig úgy tűnt, de most talán még egy kicsit jobban tűnik úgy, hogy sok emberre nincsen fűszőrös sapka. Na de gonosz vagyok. Ez itt a Super DJ Rádió, benne már. Sákira érkezik, és jön a Vaka Vaka. Újra remixelt megoldásában idénről DJ Darkávai.

Jó pillanat, és kellemes szépen kívánok! Ugye innen nem messze hallgat engem, és híre, tegnap is, ma is jó volt a vonatos sztori. Jó zenélés, szép délután, köszönjük szépen neked is, jó hétvégét, kedves Jópi úr! Igen, neked is írtam, hogy jól lenne, kicsikét kevesebb ilyen történetünk lenne most már a vonatozásról. Egyébként csak úgy mellékesen mondom, hogy a tegnapi késés az 19 perc volt.

Köszönjük, hogy egy kellemes nyári időszak van, 29 erdőszakot mérünk jelen pillanatban is. Szeles nyári idő jellemzően, nyári ruhában mindenféleképpen lehet itt közlekedni. Sok napsütés megmarad, időnként megindul gomoly felhőkből számottevő csapadék, tényleg nem várható. Sokkal élénk erősítem az észak-nyugati szél. Délután ugye 29 fok lesz a hőmérséklet az ország legjobb részén, és ez marad is így. Hát kérem szépen, kissé szeles nyári idő azért marad, viszont nagyon szépen lehet tervezni az időjárást, mert stagnál a hőmérséklet. Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, ugyanis az ország legjobb részén csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a jellemzően észak-nyugati irányú szél szombaton. Kora reggelre 7 és 18, a csúcsőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Helyenként jött a zápor és a zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18, napközben 26-31 fok lesz. Hétfőn a napsütés több-kevesebb felhős zavarja. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elbétve alakulnak ki egy gyenge futó zápor. A legmelegebb órákban 33 fokot mérhetünk. Standidő, nyári idő, jó idő lesz tehát. Az orvos meteorológusok azért figyelmeztetnek, hogy van pénteken időjárási front ugyan nem lesz fölöttünk, ettől függetlenül az erős élénk szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. Az UV sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, minden nap nagyon figyeljünk a bőrünkre, gondoskodjunk a védelméről, figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Én most itt egyébként egy ilyen finomságos sört magamnak itt kiszisztentettem. Közlekedés meteorológia. Pénteken az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a kedves közlekedők, de az időnként megjelenő gomoly felhőkből azért lehet némi zápor, esetleg zivatal is, melyben lehet vizes csúszós útszakasz is. Az északnyugati nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk helyenként erős lökések, de ugye a zivatalok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Ne hagyjunk gyereket, idős embert, háziállatot tűzönapon álló lezárt parkoló járműbe, még rövid időre se balesetmentes közlekedés. Tessék figyelni a pollenre is, mert itt vannak velünk bizony jó kis pollenek, és ezekkel is ugye mindenképpen számolnunk kell, leginkább ugye a gombák vannak magas koncentráció a levegőben. A Balatonon is körülbelül sok napsütés mellett 29 fok maximummal és 22 fokos hőmérséklettel számolhatok, úgyhogy ez is jó dolog. Én nekem pont jó lesz a lelás a jövő héten, ennél rosszabb sose legyen. Na, Sugar Daddy a folytatásban, viszont zenélünk tovább, valamunk a kellemes, dallamos vokálisoknál.

illetve az M7-es autópályán Balaton felé Törökbálintig. Sokan az M6-os autópályán keresztül Tárnoknál ráhajtva és Folyóbútra próbálnak megkerülni, így ott is már torlódás van. Vagy persze, hogyha itt nem lenne ez elég, akkor műszaki hibás kis teherautó foglalja el az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Kücsösábot Piatorbágy közelében, a 16-os kilométernél az M0-as autó csomópontjánál lassulásra számoljatok. Ezzel párhuzamosan Piatorbágynál az 1-es főúton is megerősödött már a forgalom mindkét irányban. Az M0-as autót keleti szektorában az M1-es autópálya irányába 4 személyautó kalambolozott nagy tartsa közelében, az 55-ös kilométernél a Kücsösábot lezárták, a helyszínen is mögött már több mint 2 kilométeres a torlódás. Kigyulladt a növényzet ellenfel az M0-as autót mellett az északi szektorban Hód térségében, a 70-es kilométer környékén az erős füst miatt lerövidült a látótávolság, nagyon figyeljetek. A 25-es kilométernél Ózdon egy személy autó árokba borult, a 60-es kilométer váltakozó irányban halad a forgalom, amit a 60-es kilométernél gondolom. A Győrmoson-Sopron vármegyében a Kisvér-Veszprém-Valsány összekötő úton Lázi határában személygépkocsi és motoros ütközött össze, a 16-os kilométerén lezárták az utat, teljes szélességében a forgalmatot jelenleg megállították. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Sót közben dolgoznak még az útépítők, napközben a félpályás lezárás és erős forgalom miatt mindkét irányba torlódásra készüljetek, úgyhogy nagyjából sajnos maradnak a torlódások, nagyon figyeltek ezért a hétvégi közlekedőkre is, meg a boriszkára, meg a szétványokra, meg a kerekvilágra, a kockasajtra, hát így tudjátok, hazavárnak mindenkit, meg hova is, hova elindult, és ez mellékelünk egy jó kis muzsikát azért, hogy könnyen legyen a vállalkozást a Dugó Monodoknek is, David Guetta a folytatásban, az I Want Fresh Filmes Love Don't Let Me Go.

milyen cuki boomer víz közben, csak egy pár szó az egész. A Randi 40 felett feljössz hozzám, attól függ mitől, van lift. Lehet, hogy nem azért, mert úgy, csak lehet, hogy azt szereti csinálni, nem? Ödöbosztak vagytok.

Sokszor említettem nektek, hogy nekem Pécs a kocsma egyik fellegvára, olyan szeretem az ottani kocsma hangotot, és igen örülök annak, amikor onnan kapok. Tehát a Kovács Patrik úr a Tallélos falatozót ajánlja szíves figyelmetekbe az Alkotmány utcából, és az ő szavai tolmácsolnám, a Pécsi pontja során már messziről kiszúrtok a hely cégénét, a meglepődő módon egyébként alkoholmentes dréhet hirdet nagybetűkkel, ez úgy egy kocsmától, de az asztinás marketing, hogyha az ember körülnéz, azonnal megvan a zseniális magyarázat, egy hatalmas templom ágaskodik a falatozóval szemben, így működik a helyi diplomácia, oda ment a szempalak között simán folyhat a misebor, de kint a templomra néző kocsmapalon eszedbe se jusson igazi alkoholt hirdetni, de persze egy dolog a hirdetés. Erről a finom és kikerülhetetlen marketing és bűvész mutatványtól egyébként mi magunk is megemlékeztünk, amúgy a kocsmába hív egy mentes alkohol reklám című cikkben, a Tallélos pedig tökéletes élő minta példája ennek a jelenségnek, bocsánat, maga a hely egyébként egy végtelenül takaros, tiszta kiskocsma, ahol ott jártunkról éppen vágni lehetett a feszültséget és a szurkolói hangot, hiszen meccs volt, konkrétan VB természetesen. Nem merül ki a kínálat a klasszikus kocsmai ropogtatni valóban egyébként, a könnyebb melegszendvistől kezdve a komolyabb rántott halcsos filéig elképesztő tényleg a felhozattal, úgyhogy itt a 90 percet végig lehet nézni, úgyhogy jól is laksz. Egyetlen komoly fekete pontot viszont kénytelen ki kellett osztani, mert a mosdóba szembe jövő dizájn, hát kisiklatta az időt, a falon dizelgő pipi kaka land felirat, és a mögötte meghúzódó szúvi címvonal vizuális és szellemértelemben is olyan fájdalmas ebetejtett rajtam, amit nem lehet megbocsájtani. Hát nem tudom, nekem nagyon tetszenek ezek a pipi kaka landot, én megörülök ezeket. Annyira rosszul vicceket nagyon szeretem egyébként. Na, ezzel a kis mellékéz együtt a Tallélos egyébként egy abszolút szerethető karakteres és őszinte pontja Pécsnek, ha a meccs nézést összekötnétek egy jó konyhával, a templom árnyékában mindenképp teteket próbált, a mosdóba nézzetek inkább magatok elé, jobban jártok, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, természetesen Patrikkal együtt a Tallélos falatozót, Pécset az Alkotmány úton, és persze ott is nagyon fontos tudni, amit mindig mondani szoktam, hogy ma is fogyasztatok felelősséggel.

körül szizedikek kosokkal az élen, mint ahogy megszokhattátok tőlem, ugye ezt általában, akkor nézzük, mit is ígérnek a csillagoskák. Egy régi elhanyagolt szokás juthat ma eszedbe, kedves kos, amely korábban sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottá tette a napjaidat. Pénteken is rájöhetsz, hogy nem azért hiányzik, mert nosztalgiázol, hanem mert hogy valóban adott valamit. Bizony. Bikák, egy régi kapcsolat vagy korábbi érzelmi történet térhet vissza a gondolataidba, de most nem ugyanúgy látod, mint régen. Lehet, hogy akkor még sok mindent elnéztél, vagy kevesebbel is beérted, mint amit valójában megérdemeltél volna. Na, ikrek, a családi minták, gyerekkori élmények és a régi otthoni szabályok ma erősebben hatnak rád, mint ugye máskor. Pénteken érdemes megfigyelni, mit ismételsz automatikusan, és mi az, amit már ugye kinőttél. Na, különösen erős lehet benned a vágy, hogy tudatosabban válasz saját utat. Ez jó dolog egyébként, rákok. Az erők a jegyedben az utóbbi időben nem könnyítették meg a kommunikációt, de pénteken végre tisztában látod, hogy halogatott ügyben, ma nem a tökéletes megfogalmazás lesz a lényeg, hanem az őszinteség. A nap végére nagy megkönnyebbülést hozhat, ha lezársz egy végre belső feszültséget. Oroszlán, pénteken a pénzügyeid kerülhetnek fókuszba, miközben nem feltétlenül drámai módon, inkább egy apró, de fontos felismerés formájában. A oroszlánként szereted nagy vonalon kezelni az életet, de a mai energia segít gyakorlatilasabban ránézni a részletekre, egy kis rendrakás, most hosszabb távon is sokat érhetünk bizonyám. Szűz! Ez a nap különösen erősen szólhat rólad, és itt a hangsúlyod a legyben. Közben a múlt is visszaköszönhet, megláthatod, mennyi mindenem mentél keresztül, és mennyit felütt az elmúlt időszakban, ma megérdemled, hogy elismerd a saját kitartásodat. Mérlegek! Pénteken lassulhat a tempót, és ez most kifejezetten jól tehet neked. Régi félbehagyott ügyek is eszedbe juthatnak, de nem kell azonnal mindent megoldani, mert az is előrelépés, ha nem menekülsz a gondolataid elől, hanem nyugodtan végighallgatod, hogy mit üzennek ezek a gondolatok. Skorpiók, egy régi ismerős barát vagy korábbi társasági kapcsolat fölbukkanhat pénteken, akár konkrétan, akár csak egy üzenet, emlék vagy véletlen találkozás formájában. Ez a kapcsolat tükröt tartott annak, milyen voltál akkoriban, és hogyan láttad saját magadat, ma már észrevehetett, hogy sokkal jobban helytálltál, mint ahogy azt a gondolnád, ugyebár. Na, a munkáddal, hivatásoddal, vagy hosszabb távú céljaiddal kapcsolatos fontos kérdések merülhetnek fel benned, kedves nyilas. Kérdezek magadtól, hogy jelenlegi helyzeted ugyan anyagilag, lelkileg és szakmailag támogat-e, ma új irányt is észrevehetsz, ami eddig nem tűnt reális opciónak. Mag, mint a Boriszka. Régi gondolat, hitrendszer, terv vagy meggyőződés térhet vissza pénteken, de már nem ugyanazon a lelkesedéssel nézel rá, mint korábban. Lehet, hogy egykor fontos kapaszkodás adott, most viszont kritikusabban vizsgáld meg, mennyi marad belőle érvényes. Bakjegyüként nem szokták könnyen elengedni dolgokat, ez tényleg így van, amelyet egyszer már megdolgoztál, érdemes őszintén rákérdezni, valóban illik még a jelenlegi életedhez? Nem kell mindent kidobni a múltból, de csak azt érdemes továbbvinni, amit most értéket az. Na de hát az mi? Bizöntő, vagy kidönti el? Bizöntő, pénteken egy pénzügyi vagy közös erőforrásokat érintő ügy kívánhat több-több figyelmet, meg érdemes időt szánni arra, hogy tisztában lásd a részleteket, ne tesz egy túl sokat, voltam már hasonló helyzetben, és most is megvan a józan találékony megoldó képesség. Végül de nem utolsó sorban a halakoroszkópja. A kapcsolataid ma furcsa kissé időutazásszerű hangulatot kaphatnak, most ez nem meglepő, de attól még nem mindegy, hogyan reagálsz rá. Pénteken az intuíciót különösen fontos iránytű lehet, nem kell mindenkit visszaengedni az életedbe, csak azért, mert újra jelentkezett. Hát ennyit a jó kis horoszkópot, csak a jobb fognak teljesülni, remélem mindenkinek ez kellemes hírt okoz. Maradunk egészen 18-ig legalábbis én veletek mindenképpen, és hozom a jó zenéket, még lesz egy-két hasznos érdekes információ, hallgassátok a Szuper DJ-t.

Helysinó volt nekem is alkalmam zenélni, ismét vendégül látja Balatonfüreden az Anna Vád, méghozzá a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara is fellép majd a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 16. Anna Fesztivál kíséri július 21 és 26-a között. Az Anna Fesztivál új helyszínen egyébként a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a Balatonfüredi első bálozós lányoknak. Másnap a Duna Művészegyüttes Tánckar és a Göncő zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkori gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én lesz majd a hagyományos szívhalászat. A báli estén július 25-én lovasintódást tartanak. A zenét a Magnacum Laude, valamint az említett 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara szolgáltatja. A Horai Villában pedig burkóstoló vágya a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren, nagyon szép tér egyébként, kivetítőkre lehet követni a báli eseményeket. Szokásokhoz híven a helyi 18 éves lányok meghívást kapnak a bára. Közülük minden harmadik fiatal elfogadta egyébként az invitálást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak, a bár fővédnöke Simon Attila, a 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója lesz, aki elmondta, hogy Herendből egy 3500 darabos utazó készlet érkezik a bárra, ezekből szolgálják fel a báli menüt. A bár hölgy vendégeinek nyakába kerülő Herendi Porcelán szívek idén bronzmedál díszítést kapnak. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban lesz citrusos lazac, gyömbéres citromfüves kacsaleves, mandulás sárga baszkos borjú, bocsánat, hogy nevetek, és valamint pisztácia ropogós satállal róli szelepel. Hát ez nem az én kajám, de azért jó bálozás mindenkinek!

9 9 9 és természetesen mobiltelefon számom is van, bulika kapcsolatosan hívhattok, hangban természetesen 0 32 19 48 07 és a lámpalit idéző ritmikát.

bizony változik a természet, és kisbogarak is tudnak nagy baj csinálni. A hír szerint ugyanis egy apró bogár miatt 4 hónapra betiltották a locsolást egy német településen, miközben Rebur van, ugyanis 7 példán találtak az úgynevezett japán cserebogárból. Hogy első hallása nem tűnik soknak, a szakemberek szerint már néhány egyed megjelenése is elegendő ahhoz, hogy intézkedéset kelljen hozni. A bogár ugyanis az Európai Unió egyik kiemelten veszélyes karanténkártevője, többek között 400 növényfajt képes jól megtámadni, köztük gyümölcsfákat, szőlőt, jézusom, dísznövényeket és számos mezőgazdasági kultúrát. A hatóságok Trelburban egy kilométeres körzetben elrendelték a locsolási tilalmat, amely június 1-től szeptember 30-ig tart, jézusom. A döntés elsőre furcsának tűnhet, de van biológiai oka. Ugyanis a japán cserebogár nőstényei előszeretettel rakják le petéket a nedves pisten öntözött gyepbe, a lárvákat a talajban fejlődnek és a növények gyökereit fogyasztják. A szakemberek szerint, ha a talaj szárazabb marad, jelentősen csökken az esély annak, hogy a kártevő sikeresen elszaporodjon. Egyébként a japán cserebogár Magyarországon jelenleg még nem számít megkonosodott fajnak, de a hazai növényvédelmi szakemberek is figyelemmel követik az európai terjedését. A kártevő felismerése nem mindig egyszerű. A bogár kicsike, 11 mm hosszú, teste fémesen zöldes csillagású. A pozdrok két oldalán pedig jellegzetesen fehér, szőlpamasok láthatók, esküszöm, emberben is van ilyen. Könnyen összetéveszthető egyébként némely hazai cserebogár fajjal, de ez nem jó fej cserebogár. Egyébként azt jutott eszembe, hogy majd ebből is lesz majd ilyen reklám, mint a Suzuki-val, nem, hogy ez mi bogarunk. Tehát reméljük, hogy nem a mi bogarunk lesz, és remélem, hogy nem fognak sok-sok kárt okozni a japán cserebogarak. Itt vagyunk dinamikusak, mert jön a tájok.

szükséges Amália névnapját üljük a mai nap folyamán, nagyon boldog az kedves Amáliák, ami germán eredetű név jelentése az Amálo gót királyi család és a védelem. Nagyjából ezek köré emeljük ezt a nevet. Boldog névnapot nekik tehát, és másodlagos névnapok szerint van Alma Engelbert, Janos. Ilyen névnap, január névnap, basszus júliusban. Aztán van Melina, Rovéna, Rubina, Rufina, Kanut, Kenese, Bekény, Szilvána, Ulrik, Emmanuel, Szilvános névnap is. Holnap pedig a gyönyörűséges Lilik és Nórák ünnepik a névnapjukat. Meg persze nem annyira gyönyörűségesek is, de boldog névnapot nekik is előre. A szülcsenapsit pedig ma is mondanám, happy birthday-től mindenkinek ma van, majd ma tartja. Ezt pedig mellékeljünk egy jó kis télosztit, pusikák. Jön a Fade of a Fairy.

az Magyik is azt mondja, hogy írt nekem, csak nem láttam közben. Kicsit hektikus így most a délután, mondhatnánk így. Aztán Mendes Zsoltival látom, meg is kellemetesen szép napot kívánok.

házőr mutatja nekem, hogy sokkal többet tartja a házi kaját otthon, mint a mindenféle báli menüket. Múltkor dolgoztam egy olyan rendezvényen, a gurmé kaják voltak, és azért nagyjából mindent meg szoktam kóstolni. De volt valami, ami nekem elsőre úgy nézett ki, mint valami fűrészpor, és az nem mertem most rányúlni, nem tudom, mi lehetett az. Itt a velünk Doki úr! Aki szintén ír, hogy jó a vaker, köszönjük szépen, kedves Doki, és üdv a Kőszaki Gabinak, kedves fantasztikus, vidámságos Kőszaki Gabi úr, kellemesen szép napot adjuk neki. De kedves Doki, én Boris vagyok, nem pedig Boris, ott a tehén. De most itt vicc is közben. Tudjuk, hogy mi a különbség a parlament és a bolondok háza között? Na micsoda? Hát a telefonszám. Igen, meg egyikben jobban kerestek, de ti döntsétek el, hogy melyikben.

pedig úton van, hogy látom, üdvözlöm München, Nürnberg autópálya. Aha, jó utat kívánok mindenkinek, szuper jó délután ezekkel a zenékkel. Jó utat kívánok és remélem most tanmentes utad lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, te is. Balesetmentes vezetést kívánok.

benéve született Nikola Tesla. Többek között neki köszönhetjük a váltó államot, bizony. Például 17 éve született Calvin János francia származású svájci reformátor keresztény tudós, 467 éve ifjabb második Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett, halála után tiltották be egyébként a bajvívást. 13 éve született Rúzsa Sándor alföldi begyárvezér, akinek nevéje számtalan legendás és valódi rablás is fűződik. Természetesen akár legendás valódi rablás is lehet az ilyen. Na, mit kell néznünk még itt? Azt mondja, hogy megszületett Camille Pizzaro, aki Pizzaro néven ismerhetjük, a francia impressionista festő, 196 éve. 73 éve született Latabár Endre színész, színigazgató, zeneszerző, Latabár színész család őse. 106 éve piarista pappán szentelték Öveges József tatai fizikus professzor. 106 éve született idősebb Domahidi László basszus opera énekes. Érdemes művészünk. 93 éve született Ivan Pessel, vagy Iván Pessel talán, hogy úgy kell mondani, egészen pontosan cseh rendező, forgatókönyvíró, és 81 éve született Jean-Marc Poiré, francia rendező, forgatókönyvíró, író, rá is emlékszünk ma. Zsoltának pedig köszönjük, hogy miért vagy, ha jó muzsikákat. Ebből van is még egy picike, de mindjárt elmondom nektek, hogy kik érkeznek ma még.

Hajer úr érkezik majd 18 órától műsorban. Hajer a szíves figyelmetekbe, DJ Simon váltja majd 20 órától 5 és 22 órakor a Live Man, aki szerint úgy, hogy mindenképpen hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben.

Robin, vasárnap kis erőkelem megoldás lesz. A Dancing Fidoma jó van, ezek megköszönöm a figyelmeteket, hogy engem hallgatotok, vagy éppen ezt a rádiót tartjátok meg a szokásokat. Hallgassatok továbbra a Super DJ rádiót, Bayer úrhoz jó szórakozást kívánok, és persze a Super Idélásúhoz jó vételt, és természetesen vidámságos, mosolygósat, úgyhogy mindenkinek kellemeset, és csak jókat tudok mondani.

Hát hello, hello, szuper DJ Rádió! Boris Kálánk, nagyon szépen köszönjük az elmúlt két órát! Istenem, mekkora király van, nem csak délelőtt, hanem délután is helytárs itt a Super DJ Rádióban. Na, nem, hogy megnézzük, mit csinál utána Simon. Na, szóval, 18 órától egészen 20 óráig. Jó magam, fájol itt a mikrofon és a lemezjátszók mögött. A kötelezők www.superdjradio.hu és persze a Viber 070 45 95 995.

nagyszerű kérdés, felindítjuk ezt a műsort. Itt van velünk a Doki is, azt írta, hogy Hello Fire, pörges fel ezt a nyugdíjas klubot. Hát te mekkora jó fej vagy. Jó adít és sok üzít, egy csöcsös bögyöset az oldalára. Na, hát az egyetértek veled.

2026. 7. 10-ét érjük pénteket. Itt van velünk Kisa István, és azt írja, hogy gyönyörű késő délutánt kívánunk neked, kedves Fire Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen, örülünk, hogy hallhatunk téged, ez jó kis meglepi. És hát csodásat mindenkinek! Ugye-ugye? Vannak itt kellemes meglepetések, vagy kellemetlen, majd mindenki eldönti. Hello is a család!

egy picit retrózunk. Modern Talkinggal megyünk tovább, és itt van velünk Encsike, és azt hitte, hogy azt a micsoda meglepetés. Szia, kedves Fire, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Csapassuk el a jó zene a budapesti dugó után. Levezetésnek. Nem voltam benne a dugóban. Na akkor, a dugósokra szóljon. Eric Singleton remixében, Modern Talking.

Majd Now That We Found Love itt a Super and Heavy D and the Boys-zal. Közben csak azt jutott, hogy MT, Modern Talking. Na ezt mintha csak nekem küldted volna.

Purple Disco Machine-nal megyünk tovább, és pedig a Club Double Mix. Képzeljétek, gyárilag 120 BPM, a 108-hoz képest. De valahogy mindig ide húzgáltam a sebességpotit. Itt van velük Vende Zsolt is, azt írta, hogy szia, kellemes estét kívánok. Neked is, Zsoltikám, örülök, hogy itt vagy.

Itt van velünk Házi, és azt hitte, hogy üdvözlöm a hallgatóknak. Üdvözlet a hallgatóknak. See a fire! Egyetértek Dokival. Pörgést ezerrel. Ne punyadjunk be. Na jó, akkor ne punyadjunk be. Hello, Házi!

van velünk, Kadesz is azt írja, hogy hát erre nem igazán van dugó. Geiselvennél járok Németországban, hát figyelj. Igen. Ott nincs dugó, képek alapján. Hello, Kadesz! Vigyázz az úton! Nehogy dugót okozzál! Mom Steven, megyünk tovább, ez pedig már a Harney. Úristen, mekkora sláger volt, emlékeztek?

Psychic Superstar, ezzel megyünk tovább. Közben is István kérdezi, hogy jól értettük a héten volt a szülinapod? Hát nem. Mi volt egy adás is, egy május végén dokinál fönt a Mátrában. Május 27-én volt István.

Bob Lyric and... Na szóval itt van egy DJ Sima is azt hitt, hogy ez nem a jó verzió. Ez egy 2020-as diszkó verzió. Figyelj, ezt is kipróbáltuk. Hello Simon, várunk 8 órától.

This is Beat Technotronic, ez nem megyünk tovább. Technotronica és az MC Erickkel. Itt van velünk Kukori bácsi, és azt hiszem, hogy kellemes műsorvezetés kívánok őt vagy szupereknek. Hello Kukori bácsi, örülök, hogy itt vagy. Hatalmas pacsi neked is.

Még a Most innen írt le nekünk, Kőszegi Gabi az éjszakai bagoly. Üdv este! Jó a vaker, ezek az ütemektől még a nyuggerek is denszülnek. Háni, háni, háni. Hát ugye, ugye? És milyen jó annak, aki a tengerparton a Super Hit Rádiót hallgatja, így van? Hello Gabikám, jó pihenésnek telke! Na figyelj, mert lesz egy kis csavar!

CMC Music Factory kicsit levakerált. Hát ez pont olyan dolog, hogy Kőszegi Gabi a rajongókkal feszengett a stúdióban egy fotó keretében, nem mondom ki a neveket, hogy kikkel. Számomra ciki. De azt engem is megláttak a barátaim. HP Baxter, Tiesto, Armin van Buuren, ATB. Hát kinek a pap, né? Így van, Gabikám.

Közben Simon is azt írja nekem, hogy nyomja a szép délceg, Tiesto. Jó, hogy itt is értő füleket. Az enyém az értő, a pofám meg sértő.

Moving on up, ugye emlékszünk még erre is. Itt meg Dabis Rolandról, barátom a egykori általános iskolás osztálytársak, képzeljétek el, úristen. Mióta ismerem ezt a szörnyeteket. Hello Fire, örülök, hogy itthon vagy. És jó újra hallani, csapjad neki. Gyere ide, azt olyan csapok neked, hogy csak na. Hello Roland, örülök, hogy itt vagy. Igen, itthon vagyok én is. 2 hónap után végre egy kicsit itthon is.

kártyaig, az összes kacsabőr följött, ami létezhet egy emberen. Rhythm is a dancer, ezt nem menjünk tovább Steve Tosi nagyszerű muzsikájával. Itt van velünk Robika, Ampera pálcika ember. Sea of Fire! Pazi, kellemes péntek délutáni Adit. Már éppen ideje volt egy csapassal, de és köszönjük szépen, és nem sokára Tali, így van. Hamarosan Super DJ Rádió találkozó. Hello Robi, puszi Ildinek!

Itt van Bazs is, azt hittem, hogy szia, Fire! Üdv az SDR Csipet csapatnak! Jó a műsor, üdv Bazsi! Ja, a svédnek is, ha itt van. Hát remélem, hogy itt van, mert a következő muzsika neki szólt, hát... És tudja, hogy miért.

Igen, igen, itt van, itt hírja Sima, hogy itt van még, ne aggódj, hallak. Kb. 20 percig aztán állok neki átnézni a mai adit. Ezt ugye érted, hogy ezt most miért kapod. A nagyszerű Sufi Ellis Baxter és Junior Caldera a nagyszerű közös szerzeménye. Can't fight this feeling.

azt írja Simon, hogy az a Svincsi, ha lefordít, hogy mit énekel, le fogom fordítani, most már csak azért is kíváncsi vagyok rá. Nem szívből, szeretetből küldöm, csak hogy értsed a törődést, tudod te, hogy miért? Én másképp szeretlek.

ATFC-vel menjünk tovább, Bad Habits, és persze Liza Milett a énekesnő. ATFC Club mixében itt a Super DJ Rádióban velem Fire-rel.

akkor döngessünk egy kicsit a tűzpiros Ferrarival. James Hype-al megyünk tovább, és itt van velünk Kollár Gábor, és azt hitte, hogy halló, halló. Most kapcsoltam be a szuper műsorba. Na mindegy, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Szabad szállásról jelentkezem hozzád, kedves Fire. Már te ott vagy, úristen. Még van még két hét. Nem baj. Gyere, bulizunk egy jót. Hello Gábor! Örülök, hogy

0: És milyen igaza van Encsikének az idő? Összekevertem szabadszállás, Jakab szállása. Nem baj, Gabikám biztos értette. Ő szabadszálláson van, mi Jakab szálláson leszünk, de remélem ő is jön.
1: Így gondoltam.

Egy biztos, hogy Jakab szálláson van egy nagyszerű reptér. És persze az Aero Hotel. Na ennek apropójaként nézzük meg a Bissessel nagyszerű remixét Gyuri bácsitól.

nem búcsúzunk, nem búcsúzunk még, de itt van velünk New Week és Berkes Olivia, és a Goodbye új is rendelég játszottam. Galesz is azt írja, hogy direkt keverted össze, hogy megnézz, hogy figyelnek-e a hallgatók, ha Encsi ezek szerint figyel. De látod, te is figyelsz, hogy figyelt az Encsike. Na ugye, ugye, itt van a csavar. Kolozsi is azt írja, hogy nagyon jó kis bomba house muzsikák. Ez igen, haver. Hát köszönöm szépen, Imikém.

átálltam egy ilyet is. Can't you be, take me away. Ugrálunk itt össze-vissza, atyaik. Közben kollárgom is az ilyen fiájör, meg jó, hogy nem a jakapszállásra jelentkeztem be hozzád. De ott leszek. Nagyon helyesen várunk, Szigeri Csikabikám.

Itt van velünk Imre Csaba, is azt írta, hogy szia, klassz a zene, abba ne hagyd. Hát figyelj, nem fogom abba hagyni egészen még 50 percen keresztül, hiszen 20 órától érkezik DJ Simon, oh yeah! Hello Csabi!

addig is eljárunk egy hipnotikus tangót. Itt azért van ember, aki belenyúlt ebbe a muzsikába. Adam Hember, Quicksilver, R-O-O-S-S, nem R-O-S-S. Úristen! És persze CJ Stone.

Közben Csike is azt üzeni Karesznak, hogy Encsike mindig figyel. Hát látod, hogy figyel, hát ő mondta meg, hogy mekkora dugó van Budán. Encsike a budai térfigyelő. De hát örülünk neki, hát állandóan itt van, állandóan minket hallgat. Hát lehet őt nem szeretni. Timbergel, azaz Avicii-val megyünk tovább. Ez még már Sick Bromance.

Ha már beugrott hozzám a stúdióba egy kép erejéig, DJ Tiesto. Na akkor nézzük meg, mit alkotott Kane-nel. Rain Down Of Me itt a Super N. Ez sem a volt.

hogy Encsikinek nem csak a szeme jó, és lehet mindent Buda, még a füle is jó. Fire, budai térfigyelő, hallottam ám. Nem is tudtam, hogy a Grinch nyáron is dolgozik. Én egy non-stop Grinch vagyok. Olyan szeretett Grinch.

is jó régen volt már, amikor játszottam. Four Kings és az Amor. Imiké már írja is, hogy nagy zenék fájra, mint mindig. Ezen nőttünk fel, Imikém, így van.

emléket ébresztük itt a Super DJ Rádióban. Úristen, mikor volt ez már? Atyaik, 30 éve. Még gombozból is sok, így van. Red 5 is az I Love You Stop.

0: Flick to the script, flick that to the script. When I come around, I get down to the hit bounce.
1: Már akkor szerettük ezt a hangot a Sequence Show-ban, és ugye tudjuk, a Sequence Show-ban egyik tagja ATB volt. Ugye ez a DJ duo az így feloszlott, és önállóan ATB-ként kezdte meg Andy Tenneberger a szakmai munkásságát. I wanna make you, ezért itt hagyták nekünk ezt a nagyszerű muzsikát. Különben azt írja, hogy hello, szeretnék üdvözlést küldeni Bencsi kérnő barátomnak, hogy ilyen hálásan és szakszerűen szerel. Végül is küldhetsz egy számot is nekünk, mert itt van Panka lányom is. Köszönöm Béni Győrből, hogy eset a motoromat kihagynám. Nem, kihagytam. Na mindegy, motorról nem beszélünk. Egy a lényeg, elsősorban Panka, másosorban Bencsik Jenőnek nagyon szépen köszönjük a szerelést, és küldjük neki I love you stop helyett I wanna make you-t. Meleg van. Hello Béni, köszönöm, hogy itt vagy.

hú de nagyon szeressem muzsika. Kozmonova Steak, mi a véjezzel, megyünk tovább. Még bő 20 perc, és érkezik DJ Simon, oh yeah!

ezt sikerült ellenütemre indítani. Egész addig jó hangzott, amíg nem jött be az ütem. Sonic Empire-re megyünk tovább, a Members of Mayday előadásával. Kezdenek már szelegadni a szám. Encsik a zsíd, hogy fájja, nagyon jó, kis önimádó. Van, egómmal semmi baj nincsen, azt tudom. Szerinted miért van ekkora popel már annóval?

0: DS on the fat track with the ABE guess that's the fat max signs
1: up. Egy nagyszerű videójáték adaptációval menjünk tovább. A Music Instructor Abe, ez pedig a Get Freaky. Left to right, to the party rock until the day tonight. To the left, to the right, to the front, to the back. You super people rock your feet in every city's block. Én is azt írja, hogy én is rohadt váladok így, ráhittem egy kicsit, és eltűnt a fáradtság most. De ezek a zenék miatt vannak, hogy örülök neki. Mimikén óvatosan így. Aztán vigyázz a szállat, tudod.

Úgy tettem, hogy Béni beindította a motort. Itt van velünk Mesterházi Anita, azt hittem, hogy sziasztok, Erdőkettes szóljon a nóta. Szabó családnak és a Mesterházi családnak. Puszi mindenkinek, köszi Anita Vas megyéből. Kedves Anita, az üzenet elhangzott. Puszi mindenkinek Erdőkettesre. Hát nincs messze, itt lakom is a Szegen. Mindjárt dobom személyesen neki. Hello Anita.

ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu Zenélünk. www.superdjradio.hu Zenélünk. www.superdjradio.hu

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Yeah. We're gonna loafing us slowly. Azt is lehetne érteni ebbe a dumába, amit a bácsi itt mond nekünk az intróba. Csoda szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Night, ugye? ez már itt a Private Night DJ Simonnal egészen 10 óráig. Én szeretném megköszönni a kollégáknak ezeket a csodálatos műsorokat, amiket itt adtak, főként Fire-nek itt a 2 órát. El nem tudtam képzelni, hogy mi történt az arccal, hogy jött a Fire és remixeket, érted? Remixeket zenélt. Hát mondom, most ez hogyan van? Ez nem is a Fire.

gyönyörű hangú vokalista, és egyébként house, illetve techno producer, zenei producer, úgyhogy ő közös találmánya a The Final Straw. Plusz 3670-45-95-95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha valakinek bármi mondandója van, akkor azt ott megteheti. Ja, még azt szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg elolvasom, meg felolvasom, meg azt is, hogy oh yeah.

nálam ez a... Megint belebeszélek, amikor a néni énekel. Hihetetlen vagyok. Hogy miért olyan nagy szó, mindegy. Nálam az, hogy All The I Dream kiadom. Hát az van, hogy kicsit, hogy nagyon picit, rövidet, hogy meséljek a kiadóról. Az 2011-ben hozta létre Lee Burridge. Nem

akik azóta ugye Berlinben is tevékenykedtek nem keveset. Ezek mellett az All Day I Dream kiadó mellett az In Waves-et is ők hozták létre, illetve a Winter Sampler vagy Summer Sampler all kiadású lemezeket is. Szóval még egyszer, nyilvánvaló, hogy a két előadó, vagy DJ, Matthew DK és Lee Burridge miatt is kezdtem el én követni az All Day I Dream kiadó lemezeit. Aztán itt van nekünk a következő, most az egyik oldal ugye mindig az All Day I Dream lemezei fognak pörögni, a másik lemezjátszón, mivel kizárólag csak vinil van ugye, a másik lemezjátszón a Bandage Records lemezei fognak pörögni, úgy döntöttem. A Bandage Recordsról annyit lehet tudni, hogy 2006-ban mondjuk úgy született, aztán nőtt is fel mindenféle elektronikus dance music, aztán inkább ráálltak a house zenék kiadására, szerintem jól tették, mert nagyon fincsik is hard, vagyis inkább progressive house-okat dobtak piacra a 2006-os év óta. Egyébként berlini formáció, vagyis berlini csapat áll a Bandage Music mögött, és akkor mindjárt jön is az első a Bandage Musictól, amit már hallgattunk persze pár lemezt. Na várjunk csak, mielőtt még teljesen.

Szóval itt is van a következő lemez, a Bandage Music 12038-as jelölésű lemeze 2016. május 11-én jelent meg. Mihail Popovisiu. Hogy helyesen hogy ejtik, nem tudom, de majd aki román beállítottságú, az ami megmondja nekem. Szóval Mihail Popovisiu és a Home című albumnak az első zenét hallgatjuk. A zene címe pedig a Focus, ami most, ahogy hallom, el is mászott, tehát nem volt nálam jelen. De hagyj jöjjön, fókuszáljunk rá erre a fincsik és Deep House, vagy éppen Tech House zenére.

Viber-re, amit ahogy most mondottam. A plusz 36 70 45 95 95, itt van velünk Encsike, és már megint leírta a fél radódi kötetet. Azt mondja, hogy szia DJ drága, még egyszer. Itt van velünk Encsike, és azt írja: szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajlózok. Encsike, jelenléti pipa ma estére is. Gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Drága Simon, legutóbbi adásod fantasztikus volt, imádtam minden egyes percét, sőt azóta rongyosra kagylóztam, oda és vissza, vissza és oda. Remélem ma is meglepsz valamivel, jó adást kívánok neked, puszcsika Encsike. Szia Encsi! Szerintem ez tök jó meglepetés volt, mert én azon meglepődtem, hogy nem a lemezjátszó fölött, hanem a laptoppal szemben, amin olvasom a Viber-t, ott olvasok, és a lemez mellettem az tiszta köpködés lett, tehát úgy lecsuláztam a lemezt. Annyira ízesen tudok beszélni, hogy lehet esernyő kell majd elém, ha beszélünk. Remélem tetszenek majd a ma esti zenék is neked is, és itt van velünk a mi huhorink, a kőszegi Gabi. Azt így a tiszteletem, a Swedish Progressive King, jó adít keményen, kemény ütemeket a debreceni apáca, Kuncit is üdvözlöm, és így sok alkoholmentes bambit, attól majd megnyújtul a lábúja. Tuti, ki is egyenesedik neki, nem csak meggyógyul. Szia Gabi, jó kagylózást nektek is oda, ahol vagytok oda. És kellemes maradék nyaralást is kívánok neked, itt van velünk Kolo Zsimi, annyit ír, nagyon kellemes, jó estét, Hali Tomi, jöhetnek a fincsi zenék, oh yeah! Természetes, hogy már jönnek is, és már pörögnek is, Mesterházi Tibor is itt van velük, azt írja: szia, az Iseszegi Nemzeti Magyar Hagyományőrző Huszár Lovasoknak és kedves Szabó családnak, jó és Fritjónak Amerikába, kedves sógrónak és Vas megyébe Arancsillag unoka testvéremnek, kérnék egy számot, közike. Hát Tibor, legyen nekik a 7-es. Fú, de bunkó voltam, de szerintem a következő zene az pont tökéletes lesz. Mert egy ilyen nagyon fincsik és dallamos zene fog érkezni. Ismételten Jim Ryder az előadó, a zenének címe pedig a Rascals lesz. Úgyhogy ez fog szólni ennek a sok embernek. Aztán egyszer csak Fritjó is megjelenik szerintem. Közben megkaptam az utasítást, hogy hogyan kell kiejteni az éppen pörgő zenének az előadóját. Szóval Mihály Popovicsu. Igenis, értettem. Köszönöm szépen. Egyébként itt van velünk is a István, azt írja üdnéket, kedves DJ Simon, gyönyörű szép estét kívánunk neked, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család. Örül neked, masszázsol, őrül. Örül neked, már vártunk, hogy hallhassunk téged, és nagyon fincsi muzsikákat, és egy nagyon hosszú, oh yeah! Ja, nem hangosat, bocsánat.

akkor legyen újra is Isten kérése. Oh yeah! Remélem elég hosszú volt, itt van velünk a söveg is. Szia Laci, azt írja, szia Tomi, a kis családom utazik haza, üzenem, hogy vigyázzanak az úton. Oh yeah! Egy számot meg a Vikinek, hogy könnyebben menjenek a kilométerek. Szerintem ennek Viki is örül. Mármint remélem, hogy ennek a zenének tuti örül. Vagyis szerintem, vagy remélem. Szóval érted, acikám? Szia Viki, sziasztok gyerekek! Átadtam az üzenetet, vagy ha volt üzenet,

Egyébként az a durva ebbe a Mihail, na még egyszer ki fogom tudni mondani egyből tuti, az, hogy a Mihail Popovicsú csávóba, hogy nekem annyira bejött ez a Home című album, ami 2016-ban jelent meg, hogy aztán rá, nem is tudom, hogy ugyanabban az évben, mindjárt várjál, hogy megnézzük, azt mondjam, hogy Home remixes, ez 2000, rá egy évére kijött a Home remixes második, vagyis Home remixes címen három lemez. És azokat is mind megvettem, úgyhogy nem ez az első és utolsó, lehet azt mondani, hogy a Home lemezről több zene is fog szólni majd későbbiekben Mihai Popovicsútól. Itt van velünk Kosszrup Gábor is, azt mondja, jó estét, jó kagylózás, ütemek rendben vannak. Köszönöm szépen, Gábor, nagyon jó kagylózást neked is. Imre Csaba is itt van velünk, azt írja, nice. Oh yeah, thanks. Szia Csaba, én még nem láttalak nálam. Most ezt jól mondtam. Fú, annyira fáradt vagyok, azt tudom, mit beszélek, de tényleg. Szóval azt akartam mondani, hogy még nem igazán, vagy nem emlékszem, hogy láttalak volna nálam itt írni, de köszönöm szépen, hogy velem tartasz, és talán megszereted ezt a stílust is, ha eddig nem. Viki azt írja egyébként, Lacikám, hogy 17 perc még, hát akkor sokáig nem fognak kagylózni engem, de hamar hazaérnek, az biztos.

Imre, közben írj, mert csak azt írja, hogy nagyon régóta hallgatlak benneteket, csupán nem írtam. Szép estét mindenkinek, köszönöm Csaba. És ahogy mondottam, remélem meleg maradsz. Érted? A velem az marad. Azt mondtam, hogy melem maradsz. Jó, hogy nem mondtam, hogy maradsz. Itt van velünk Hódi, mi is bejelentkezett, azt így a tiszteletem, hallgatunk. Hello Imre, pörögnek a vinilek. Ha az oké, neked is. AC.

Na, hogy ne legyen annyira unalmas, de rápörgetjük Jimmy Ryder következő zenét, aminek az volt a címe, vagyis az a címe, hogy Los Cucain. Lehet, hogy nem jól mondtam, mert spanyolul van szerintem, szóval Los Cucain. Los Cucain? Los Cucain? Lehet ezt még cifrázni, akkor sem jön ki belőle a kokain, na mindegy. Viszont fincsi-fincsi. Úgy, ahogy Bazsi is írja, szia Tomi, üdv a Bagesznak, majd jó igényesen ki lesz preparálva. Amúgy jó a műsor, üdv Kolozsi mindenki is. Hello Bazsi, szia, örülök, hogy megint itt vagy, oh yeah. Itt van velünk Varga József is, azt írja, szia, Kóta jelen. A többit nem olvasom be. Csúnyán írsz, akármennyire x-el is. Ezt hallgass, remélem azon a nagy cuccon hallgatod, ami ott azon a képen van. Kendel neki a mélyet, adunk rá ebből.

velünk van Házi is, ő is egy kis regénnyel készült, azt írja nekem, hogy szép estét mindenkinek, szia, Csök Simon. Itt vagy újra, és ismét nem bírsz magaddal. Itt kaptatom a lemezeket, hogy mindenki hallja. Megéri ez neked? Szerintem jól teszed. Ma én is hallgatom a szettet. A Covington bevetted? Patogjon a mai esti zene, mint tűzöl. Tűzöl a virtusban a menyecske. Ezért táncol, hé, Julcsika. Forog, mint a plélemez a hanglejátszon, bakelitos lejátszon. Volkman. Szerintem még rakjál rá valamit, Házi. Két felest legalább.

Aztán úgy voltam vele, hogy mai napra, vagy estére úgy készültem, hogy egy ilyen dallamos, egy ilyen kis house-os. Egyszer rendkedünk, egyszer meg nagyon kicsit bólogatunk, de nagyon. Úgyhogy bólogatásképpen jöjjön most megint Mihály Popovicsú. És a Music 999, vagy éppen Music 999, itt a Foperen.

Dala Jimmy azt írja, hogy üdv Bazsikám, jó szórakozás neked, figyeld, a Tomi szettet lehet tanulni az öregtől, de csak magadra hallgass inkább, mert jó, amit csinálsz. Hallod ezt? Kolozsémi tudja. Imikém, itt van egyébként Bazsi mellettem. Virtuálisan mondjuk, mert a telefon, a videó telefonálás másik felén van, és más se csinál, mint árgus szemekkel lesi, hogy én mit csinálok. És azt lehet mondani, hogy jó tanuló a padawan. Mindezt tükrözi, amikor éppen nekiáll zenélni. Aztán majd elmegyek hozzá, azt megtanítom beszélni. Ez most buta volt, tudom. Ne nézzél, tyúnyám, most. Megvárom, ha 20 másodperc, 10, odaér Bazsihoz a hang, megérti, amit mondtam, és most csúnyán fog nézni rám. Igen. Aha. Igen. Figyelj, Bazsi, én a jövőbe látok, mindjárt egyetért velem. Bazsi, képen. Igen. Látod, Bazsi, tudtam, hogy csúnyán fogsz nézni. De az lesz. Majd gyakorlunk. Lehet mondani erre, hogy oh yeah, oh yeah! Na de robogjunk tovább. Jön az utolsó Jim Ryder zene a The Final Straw EP-ről. Az utolsó zene címe a The Cypriot, azaz a ciprusi. Meghallgatjuk, mit jelent ez.

Azért azt tudtam, hogy irigykedni fogsz, munka és éles lejátszók mögött nem lehet úgy tütükézni. Hát sajnálom. Hát, házi. Megirigyelni szerintem, úgy néha-néha. De gyönyörű a kép, az összeállítás, nagyon szép, amit küldtél nekem. És hát neked is, egészségedre. Kolozsim is. Egyetért, hogy például egy ilyen keverés, ami gyönyörű volt, a Bazsi az csak annyit csinált, tudod, hogy letérdelt. És úgy szalutált.

és hát mi jó magyarok szeretjük a furuljázást, igaz? Főleg a férfiak. Már valaki éppen tud furuljázni nekik? Itt van ez a zene. Gyönyörű.

kattanunk is rá a következő Mihály Popovicsú zenére, ami még mindig a Home lemez, és most jön a második lemez belőle, tehát a C1-es. A zene címe a Hypnosia.

aztán jöjjön egy belgiumi csávó Herman ez. 2022. május 6-a jött az ADL Dream 81-es lemeze. Természetesen meghallgatjuk ezt is. Herman ez és a Remeido EP-ről érkezik az A1-es. Jön az Ala Vakna. Ez valamilyen voodoo-s tudsz, nem? Lehet az is akár.

nekem a Viberem, te éppen a Messengeren, azt írja nekem Zsú, hogy hey, vitamin fit, akkor ugyan. A fúvolázásnál kapcsolódtam be. Hát nem éreztem. De még a vuduzhatlak, de mégis vuduzhatlak, de meg is vuduzhat. Az, hogy mi van velem ma? Nem megy az olvasás, mondjuk az nem is szokott venni, de a beszéd sem, szóval te meg is vuduzhatlak, ha gondolod. Én megelégszek egy furujával. Hello, Zsú! Örülök, hogy itt vagy. Aztán én tudom már, hogy itt van velünk a kollégám, a következő, aki utánam érkezik 10 órától. Lightman is itt van és kagylóz. Azt írta nekem egyébként, hogy hát Simon, ezt megint oda rakod. Sőt, vissza is rakom lehet. De hülye vagyok. Hello, Lightman! Jó kagylózgatást neked is, és majd jó adást 10 órától. Na nézzük akkor a Vibert, ami még mindig a plusz 36 70 45 95. Azt írja nekem az én kedvenc figurám, a pálcika ember, hogy szia DJ Simon, kellemes, lazulós, szuper pénteki adit, oh yeah! Hello Robi, Joe Kildinek, nem sokára Tali.

sövegéknél mindenki megérkezett haza épségben, úgyhogy el is köszönt Laci, szép estét mindenkinek, ezt írja. Nagyon örülök, Lacikám. A család mindörökre. És mindenek előtt. Oh yeah! Kolozsi még mindig basszat a Popov miatt, de azt írja, hogy Popov? Hát Popov ma se lesz, mert még mindig nem illik ide. De majd lesz minimál este is, amint elfogytak az All Day I Dream lemezek.

aztán tovább írja Kolosimi, hogy azért Bazsinak nehezebb dolga lesz a mai se eleje, se vége zenékkel. Azért ez egy remek, nem is. De tényleg olyan egyben van az egész. Azt mondja, azért egy... Hú, ez beindult. Szóval azért ez egy remek, nem is régi újdonság volt. Meg tudsz lepni rendesen. Hát köszönöm szépen. Ígérem neked, Dimikém, hogy tényleg lesz majd Popov. De nem tudom mikor.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 10 óráig pörög a Private Night, mindenféle fincsi. Hát lehet azt mondani, hogy Deep House, Tech House, Minimal, majd, hogy nem, de nem. És még inkább az All Day I Dream lemezeiből. A mindenféle ilyen Afro House-nak csúfolt Tech House-ok és hasonló fincsi zenék. A Viberünk a plusz 36 70 45 95 9 95, ha bárkinek bármi mondani valója van, akkor azt ott megteheti. És hát igen, csak és kizárólag a fekete korongok pörögnek továbbra is itt a Superen a Private Night-ban. Oh yeah!

mindegy, majd úgyis meghallod, mit mondok. Középállásban van. Egyébként én magasba zenélek, mert süket vagyok. Akármennyire is sok a magas. Azért lesz süket vagyok.

és nem elfelejteni a zene címét, szóval a Havana. Ezt ottív jönni fog majd a Remix albumról is. Ugyanis isteni fincsi, nagyon ütős, nagyon rázós, nagyon fincsi, nagyon zúzós. Oh, meg ilyenek.

szeretném mondani mindenkinek, hogy ha esetleg éppen úton van valamelyre, akkor nem arra kell figyelni, hogy én mit beszélek, csak az, hogy mit zenélek, és meg csak véletlenül sem okozunk valami közötti balesetet. Ne menjünk át piroson például. Kolozs Émi meg van elégedve, én is Imivel. Jól viselkedik, és azt írja, hó de dip, hó de nagyon jó. És ez tényleg nagyon mély.

kattyunk rá megint a Herman Ezzel lemezre, ami még mindig az All Day Dream 81. lemeze. 2022. május 6-án adták ki. Remedio EP. És jön a P1-es, az Areia. Című nóta itt a Szuperen.

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy megyünk tovább a Bandas Music Records lemezeivel. Eltettük szépen a jövő évre Mihály Popovicsot, aztán elővettük Filip Gonzálezt. Filip González, aki nagy haverja Marcus Homnak, hozott egy mini albumot. 2016. szeptember 23-át írunk, érkezett a Someday EP, vagyis a Someday EP. Három zene van rajta, itt az A1-es, az egy teli oldal, jön a Crosswinds című nóta. Kereszt Szelek, vagy éppen Tom Reszelek. Micsoda vicces voltam, ugye? Itt van velünk Lovász Károly, József és Kárcsi barátom megérkezett. Azt írja nekem, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Szép estét és jó oktást kívánok, még melóba rohadok, úgy még tízig. Ugye? Hát én meg tízig vagyok, úgyhogy nem kell aggódni. Itt leszek veled a végéig. Te meg, te is velem a végéig. Berókubuzulást, tudod? Szia, Karcsi, jó kagylózást!

tisztelt hölgyek, urak, még úgy jó 40 percig leszek itt veletek a Super DJ Rádion. Aztán azt szoktam mondani, hogy a bárra tudja, hogy mikor jövök legközelebb. Beugrós adásra nem tervezek. Hétvégére már megint kezdem, tudom. Nem tervezem, hogy beugrok esetleg most a hétvégén. Minden a jövő zenéje. Ettől függetlenül még előfordul, hogy szombat vagy vasárnap esetleg bekukkantok és hozok pár jó zenét nektek. Nyilván nem ilyeneket, hanem sokkal másabbakat. De ami biztos, hogy a jövő héten pénteken, és ez biztos, hogy a jövő héten pénteken jövök, csak egész héten, hétfőket, szerdát, csütörtök nem, ugyanis hosszú napos hetem lesz. Nem kell egyezni, tudja, hogy nem leszek. A jövő héten csak pénteken. Aztán lehet jövök holnap után, de ez még mindig nem biztos. Szóval majdnem már csak 40 perc és érkezik hozzátok 10 órától Lifeman itt a Superen. Oh yeah!

közben indítottam is már a következő Herman Est, ami a Remédo EP-ről az utolsó zene, a P2-es érkezik, a Wutaf. Na még egyszer, Wutaf című nóta. Nagyon fincsi ez is. Érdemes meghagylózni.

az Éminek válaszolva, aki vár vasárnap este is, na meg persze holnap is. És azt írom, de kíváncsian várom a további fritkaságokat, tehát Tomi, tudod, jól péntek mindig erről szól nálam, a tényleg a ritka a zenéket hozom ide a szuperre, amennyire csak tudom, és tudom, hogy ezek a zenék, például itt van ez, nem kell messzire menni, itt van ez a zene, amit garantáltan más rádióknál 1900 milliárd ezer százalék, hogy nem hallottál még. És igen, ez egy nagy különbség, hogy nem csak emlékeket ébresztünk. Tudod, mit mondtam? Emlékeket. Pedig tudod, ki tudom mondani emlékeket. Én nem csak emlékeket ébresztünk, hanem én azért próbálok újabb emlékeket csinálni is. Ezekkel a zenékkel. Vaj, hogy miket mondok. De tényleg. Mert azért valljuk be, ezt a zenét megfelelő helyen, a megfelelő pillanatban meghallgatva biztos, hogy okoz egy olyat, ami után azt mondod, hogy na ez a zene volt, akkor szólt, amikor. És pont, pont, pont. Valaki éppen autót vezet, valaki éppen ül a garázsba, cigizik. És mikor, hogy? Bazsihoz eljutott? Jó van. Különlegességek. Ha már a különlegességeknél járunk, akkor itt van Philip González és a Sunday EP, ami valamelyik napról szól. Ami arról szól a következő zene, hogy vannak ők, meg mi. Vagy mi, meg ők. Jön az us and them.

Haskell Nuski. Ebbe aztán annyi magas lesz, hogy be is fog süketülni, úgy mint én. Jön Facundo Mor, egyenesen Argentínából érkezik a csávó, és az ő zenei stílusa, hát lehet azt mondani, hogy igazi tech house, a deep house-dal keverve, egy kis progressive house-dal, de még azt lehet

spletený. Somos unos argentinos, Facundo Mor. És az All Day I Dream 82-es lemeze, a The Morning Song mini album, és arról is. A névadódal jön a Morning Song. Itt a Superen. Oh yeah!

mivel azt mondja, hallgatás, beleegyezés, szép kis muzsikák, csavargóknak, tekergetés, és mindaz, ami szemnek és szájnak ingere. Ha már kérdezted, kinek mi a zene, ez jó kis szettelek, igaz, te Tamás, vagy nem elek. Vagy én olvasom rosszul.

péntek vagy szombat? Csak már akkor úgy készítem elő a zenéket. Főleg éjjelre. Ó, tehát péntek. Péntek éjjel. Lehet, akkor nem fognak oda engedni a kollégák. Viszont ott leszel szombat napközben. Elvileg.

20 perc van hátra. A Private Nightból itt a Super DJ Rádión, de senki sehova érkezik hozzátok a Liveman. A huhogó kőszegű Gabi helyett ma este Liveman viszi a nap végét. Nem kell aggódni. Ez most mindenkinek, aki kemotokszal akar fúlni. Aki éppen a bagoly járatra várt volna. Mr. Bagoly még tölti a szemeszterjét, azt mondja a svéd, amúgy meg egyébként a vacation-t, vagy éppen a szabadságát. Úgyhogy megengedheti magának a csávó, úgy látszik. Zsírdeszkákon nevelkedett ember. Simán ilyet mindig megengedhet. Ez majdnem rémelt, de mégsem. Oh yeah!

ismételten Philip González érkezik, a B2. És jön a Black Blues, a nagyon fekete blues, nem amit magadra veszel, hanem amit éppen hallgatsz.

Hát azt írja, hogy hát akkor ez nem edd a blues. Hát nem. Nem kell megenni a blues soha. És hogy szép estét mindenkinek, holnap melódiák van, úgyhogy vagyis lesznek. Elköszön Házi. Szia Házi, köszönöm, hogy itt voltál velem. Bazsi még azt írja, és Kolozsi Iminek üzeni, hogy ha mentem volna a Jakabra, bekérdezkedtem volna a pult meg, hogy zenéjek Kolozsi Iminek. Ha Bazsi nem jön Jakabra, akkor kitekerem a Jakát. Nem jön Jakabra, akkor kitekerem a Jakát.

Team Buenos Aires-i csávó hozott nekünk 2022. júliusában egy fincsi zenét. Jaj, gyerekek, az volt a címe, hogy Deja Vu.

Bozsikám, Kolozsi, mi azt üzeni neked, hogy nincs választás, ott kell lenni. Hát Kolozsi, mi figyelj, tudod, hol lesz Bazsi? Elmondom neked. Megy a scooterre, az Armin van Buurenre, meg ilyen buziságokra, érted? Ki érti ezt? És hát Kolozsi, mi azt írja, akkor is szeretném megköszönni ezt a remek és igazán exkluzív műsorodat, Tomi. Nekem minden egyes perc egy újdonság volt, az biztos. Jófajta space hangzás, ezt írja Hódémi is. És hogy mennyire space lesz a következő, az majd megmondja. Jön az utolsó zene itt a Superen, a Private Nightban. 2024, és jön az én jó barátom, a nyári Tomi. Egyéb

Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, ez a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night, és hát várok legközelebb is mindenkit vissza ide a Super DJ-t. Weboldalára lehet azt mondani. Na. Majdnem azt mondtam, FM-re bazd meg. FM érted?

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szellás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Na szép, és kívánok, beugrottam erre 2 órára, remélem most nem lesz az, hogy tegnap volt. Na a lényeg az, igen, lesz találkozónk, és én is ott leszek. Pont Jakab Szálláson, na mindenkinek egy nyugodt jó estét kívánok. Ma nem leszek olyan film, mint Simon volt, köszönjük Simonnak ezt 2 órát, ritka jó volt. Fogjuk Vinyl együtt. Köszönöm szépen is a Istvánék. Hello Erdő Szent György, sziasztok! Ahogy kiírtam plakára, Techno, Engot és Thunderbird lesz. Bocsánat, Thunderdome, Thunderbird az kábel. Meg egy csatlakozás. Na, akkor akarom még egyszer mondani, ma nem leszek finom én.

Húszontos Encske, szia neked is! Én köszönöm szépen is a Istvánnak, hogy itt vagytok. Drop the bass lesz az rendesen, most ne aggódj el. Kolozs Jimmy. Akkorom a www.sberigyradio.hu, ott a Viber számolunk most nekem konkrétan lehet irogatni, meg az információkat találkozóról leolvasni. Na még egyszer szokott a szám, csak bemelegítés.

Köszönöm szépen Kulozs Imre az elismeréseket. Na kezdi magyar, a Liquid Limbs. Mondták azt róla a magyar Prodigy. Prodigy együtt nyomta is. Aztán a Pödőfi csarnokban. Annól még tapcsos pillangót nyomogattam, hogy tolgattam.

Ha jól tudom, a zuhanás arról szól éppen egy hölgyről konkrétan, benne is lesz a hangja, aki narkolepsziával él. Meg ha jól tudom, egy kereskedelmi csatornán volt az, hogy hát ugye szedi a gyógyszereket. De aztán kiugrott egy repülőgépre olyan értelemben, hogy persze egy törvényvel együtt, másodmagával. Aztán a zuhanás szöveg az innen jön.

akkor az olvasra kezdjük, és majd folytatjuk egyre durvábban. Ahogy terveztem, ilyen techno lightosabb után olyan Zengot, aztán Thunder Dome, majd Thunder Board mondtam.

másik éjszakai órákban is reklámozzam, lesz találkozónk. Arról is az információnkat a honlapon lehet olvasni, www.sperigyradio.

A stream engedi, akkor ki is van írva a streamnek a metadatáiban. Akarom mondani, hogy az információiban. És ott is az információkat le lehet olvasni zenehallgatás közben.

Ahogy mondtam, leszek finom, az ígéret szép szabad tartják úgy jó, ahogy mondtam, engottam, menjünk tovább. Itt a Super DJ Radio-n keresztül magamban live-en nevében, superdjradio.hu. Na, a közös találkozóra ilyen zenéket valószínűleg nem fogok hozni. És nem játszok le.

És a Isten Skolos Imre, köszönöm szépen az ismeréseket. Úgy nem szolid vagyok ma sem. Na, a szövegre figyeljetek. Úgy mindenki más is, aki engem hallgat. A tömény órában, itt a Szuricsi Rádion keresztül.

Na, én semmilyen tudatmódosú szerelem érek, úgyhogy ezt számot hamarosan le fogom keverni. Úgyhogy ja, mindjárt. Akkor ezzel mondom, mindjárt a Thunderdome-mal is.

0: Colleghi, ti dire comunque vado live, comunque tiriamo live, abbiamo voltato a Super Rigi Radio, un crestu a mosso hit, non so come tu, ma io so caro che vengono a mosso, no? E sto l'altra chi ne... Non mi dico, se mosso hit, non so come tu, e sto l'altra chi ne... E sto l'altra chi ne che mosso la venning, beh, io so caro, ui, io so, mosso la pena, e l'es buccio stato mosso. Poi ve lo so, ma sto sette. De jövő hét vasárnap lesz egy koható, és utána a találkozón is. Ott lehet engem meglátni. Azt megszólítani, leginkább legyenek szések. Hölgyek. Van egyszer, hölgyek. Pasi gyerek megszolgálhatnak, csak havari szinten. Köszönöm szépen, én szeretem mondani. Nyugodtan a sűrészeket kívánok, én még ábszorosodni a Tolosbálba. Köszönöm szépen, itt voltatok, engem hallgatottok. És kérek szépen a logóétust is, köszönöm.
1: Mit mondtál most?
0: Pusztantás, én is ki neked is, jó éjszakád is a Istán, köszönöm szépen, itt voltatok. Mindenkinek nyugodalmas éjszakát kívánok. Köszönöm szépen, Fritjó, az elismeréseket!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Can you feel yourself a real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.